0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Az államrendőrség Pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelyt Julianna pécsi napszámos nőt, azért mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
2: De vagy talán nem is akarja.
3: Szervusz, édes komám! Mit csinálsz te itt?
2: Zanázok, de most te fogsz énekelni egy két jó magyar nótát.
3: Én nem énekelek.
2: Muszáj kérlek, muszáj, hiszen te úgy énekelsz, mint egy pici palac.
3: Nem énekelek, úgy csak végig énekelni.
2: Öregem, hallgatni fogok, mint a csukomájulaj, és néma leszek, mint a zsír.
3: Tudod mi? Kezdjük el együtt, de ha aztán közbevágsz, én is a nótárba vágok.
4: Egyszer esik esztendőbe karácsony, adj egy csókot, csak a világ ne lásson. Egyszer esik esztendőbe vízkereszt, elvennélek, de az anyád nem eresz. Jobb egy veréb, mint egy túzok, el ne hagyjál, mert lecsúszok. Ki korán kell, aranyat lel, de a te csókod, de nagyon kell.
3: No de most, Ácsi!
2: Azért se.
4: Piros, piros, piros.

0: be rózsám, gyere be, csak magam vagyok ide be.
1: Hát odakint ki van?
0: De én vagyok a falu rossza, egyedül. Ez engem ugat minden kutya. Kutya, kutya tarta, se küle, se farka. Második szakasz, előre indulj! Kiki maga szerencséje kovácsa. Kaphat csókot csak az anyám, ne lássa. Lassan járja, édes rózsám, tovább ér. Ha minden nap megölellek, tovább ér. Ma nekem és holnap neked, a kezembe két kis kedem. Mert amint vett, úgy is arat, ha nem jött sejhaj, itt hol marad. Erre piros, piros, piros, háromszor is piros, piros volt az üveg. Beszegődtem tarlótár a folytárra, jó legelője van ott a gulyára. Fizetésem
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23.
3: Az én rózsám, ha leszek lájkodnárom. 21, 22, 23,
2: 30, 31,
3: 32.

nekem csak frázis, már a szerelem. Leszoktam én a napsugárról, nem fontos senkit,

bývají. Almo jim to by nynče nak-nakám, nak-fe jak si emlíkají. Nem ponto semmi, semmi se nekem, lekiste bén a boldogságról. Nem fontos senki,

szíveim, álmaim többé nincsenek nekem, legfeljebb szép emlékeim, nem fontos semmi, semmi se nekem.

0: cognome Bofoghia Girl.
1: Bofoghia Girl.
0: Oh, madame. Bofoghia Girl. And a child in a computer, so he's burning a hister. Búcsú szaván zokogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madám, viszont is sajnálja, ebédre nem megy el.
2: Ma ebédre nem jön el.

0: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!
1: Hier sind die deutschen Kurzwellensender. Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Zuschriften und wünschen auch weiterhin recht guten Empfang. Bitte schalten Sie sich ein, wenn die Heimat mit diesem Zeichen ruft.

Aki víg, aki bölcs, sose búsul csak tönt, noha párti testtől legalább. Hova jár Budapest, mire leszáll az est? Gyere megsúgom viszkréten, ne add tovább! Jöjj, tudok egy jó kocsmát, édes komám, csoda szép az a sobramli hatszor. Ott van az a kis kocsma,

magad, ha nem te lennél fontosabb, ha nem törődnék vele sosem, csak magammal. Ha átgázolnék mindenen, ha szíveden s a szívemen, elérnék mindent üres

Mennyire meglát, siet az utcán, arcukosoljuk és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghatsz velük. Ennyit, hogy csókolom kezét kegyednek, esetleg veled megy, s oly csoda jó napot szereztet, ami egészen a te eseted. Nekem az elfem sose szerettem, férjes asszony, ezzel mindig nagy a veszély. Néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonnyal ne beszélj. Hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csuta

amit akar. S annyire meglány, siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemünk. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghat velünk. Ennyit majd csókolom, kezét kegyednek, esetleg veled megy, s

Majd visszahívna engem, visszasírna engem, egyszer még mindent megbocsát. Rájön még, csak annyi rosszat tett,

szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

a lófaráé, lennék magáé, vagy mondjuk egy kis mozinál megvárom.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha a rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan

mond, hogy nem szeret, s mindent elfelejt, azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, éjjel négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk,

szívem, mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk kedvesen, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

ezer több vagy nekem, ezerszer több vagy nekem, mint ez az egész világ. Egy könny a szemedből több, mint ezernyi drága kő. Te vagy nekem, tudd meg, hogy te vagy nekem, a tavasz és a világ. Számomra megszűnt a múlt, csak jelent.

0: Potrocába,
1: ebedo,
0: regamiába,
1: ebedo,
0: autójába, foteljébe, mindenhová, ebedo.
2: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda állt.

Farmer que tudo a borrar. Pipi, pipi, cucurricu, na minha terra kíván mire vár. Jaj, de nyaka, aztán kegyed meg maga, hogy most a dombon kapar.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

žetvek sa vždy len z lásky dá. A celý svet sa krásnejším hneď

poate când și tu aceeași melodie și-ți vine gând și ție.

0: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínj utca 1.
1: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtür mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,4%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven is.

Hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe víz. Berre kattog, búg a gép, biztos kézben van a volán, frissen jár a négy kerék. Kéken csillog fenn az ég. Út felett a nap leszáll, egyre szágult csuhan a gép, vészületje meg nem áll, kívül zúg a sivit a lég. Meg sem otszan a vezető, néz az útra,

csak egy kis könnyelmiség, és jön a mély szakadék. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodás.

égben is, mozdulatlan ül tovább, meg se rezzen, oda se néz. Átrobog a városon, benn a ringó bánkoson, társa alszik álma még. Csendes házat néma él, napról napra erre jár, évek óta mindig ő, mégsem ismerős a táj, délre nézni nincs idő. És ha bántja a magány, egyszerűn segít magán, rágyújt és egy mélyet szív, mindjárt könnyebb lesz a szív. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe fél. Berreg, kattog, búg a tír, biztos kézben van.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A sima arc titka, új tabula rázapenge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.

0: deutscher Kurzwellensender Atlantik.
1: Hallo, hallo, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

0: Come on, Princess. Tell us a story.
1: A true story?
2: Yes, a love story.

Édes rózsám, szeretsz-e? Hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma, hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre, szeretsz-e? Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

cseresznye, édes rózsám szeretszed, hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte, megy vagy cseresznye, mondd meg végre szeretsz-e, mert ez tovább így nem megy.

Én gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év előtt. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, ha kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rám, s ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rá.

Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután. Cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utcakövén, jó kalauz barátom sétált felén. Nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

vagyunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz. Anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak otthon sem lehet.

Zsán egy prímo, tipa dohány, tipa borotszat, úgy sem szilogomám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csi, de prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száron bívül betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűzdohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsánba, de az ember mind hiába, mit tehetek hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

0: Azt mondom, csíde prima pipa dohány, ez a furzicsán, a furzicsámnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincs ez, dohányom elszívom, a furzicsánom jó pipának hosszú szára eldugul a furzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet e hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a furzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Furzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom át, de hogyha festben úszik, már a szabám. Azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a furzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a furzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a furzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet, ebb hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a furzicsán szereti, az az ember nem lehet. Furzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom ám, de hogyha füstben úszik, már a szabám. Azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a furzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincs egy szűzdohányom, elszívom a furzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a furzicsámba, mert az ember mint hiába mit tett, ebb úsvilágba egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a furzicsán szereti, azra szemben nem lehet.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja? Karja? Istené.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztszappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

nest were made to be feathered. True love can never die.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt-Bajtársi Rádió szolgálatával, üzen az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

Hogy elindult a hanglemez, először egy kis furcsa nesz, a tűzörej enesz csupán, a szívem dobbanásatán, mert vallomással kezdem el, egy férfi régen érdekel, nem fontos szőke barna-e.

sûr très amoureux, me propose une vie de rêve.

ne fais rien pour qu'il meure. Aux autres, ils donnent le bon.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

szembe végigég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én ifjú lángoló, bíbor piros hajkat csókra csábító. Most a szobámba magam vagyok én, s merenge

napom vadó, és fehér parázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára!

maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, nem kell a szerelme a csókja, nem tehetek róla, mióta züllött vagyok én. A szívem nincs már a helyén, lelkemből nem

0: maga már nem nekem való, nem kell már a muzsika szó. Lelkemből nem fakad több nóta, nem tehetek róla.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

0: As our program gets underway, I see that there's every indication that Glenn and the boys are certainly glad to be back here at the Hotel Pennsylvania. Smiles on their faces, and even the first number says, Pennsylvania 6, 5,000.
1: Háromcsöves világnevű szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természethű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép- és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

0: Hogyha sosem fakadt még virágat, igény, bolondot sosem csinált.
1: Remélem áldott jelenti, csak én lehetek az, akire vár. Mondja, volt-e már,

Nem volt akkor bele, mert nem kapult jel.

csillagfényes éjszakát, az boldog, aki szeret. Csillagfényes éjszakát, mindig érzem én,

0: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!
1: Görnyetten dolgozik, megfeketedett sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű, új Tungsram izzólámpára.

0: Be kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
1: Mi?
0: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádiólámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Megyelszontól kérdeztem, itt kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, baj van.
2: Az izzószálnak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

Az oktogon tér sarkán áll egy óra, a mutatója sosem pihen. A kis mutatót követi lihegve, és szól pihegve, most elcsipem. Mikor 12-höz ők elérnek, egymásra néznek, szemük kigyúl. A nagy mutató súgja rég követtem, és önfelettem hozzásimul. A kis mutató szól, ó, hagyjunk kérem, már volt egy férjem, ki üldözött. Ketten laktunk egy szép torony órában, minden órában úgy vert ütött. Egy percig volt velem csak minden délben, az éjfelében majd ott hagyott. Én más leszek, a mutató ígéri, mint minden férfi, rabod vagyok. Mikor letelt a perc, megállt az óra, két mutatója ölelkezik. Az emberek hiába lesik, nézik, az idő nékik nem létezik.

deerne, was if you fear je maar elohol. De nem maradt sokáig egy magában, minden órában egy perc övé. Az elválásuk néha napján késik, hogyha nem nézik, az én sötét. A házas párnak lett egy kis lurkója, perc mutatója, már is megy el. Most érte dolgozik már mind a kettő,

szép anyecske, kecske, kecske végre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske végre, ha nem gyűjt bánya, kánya, hát ifjú marad. Ugye, koma kecske méter, nem hiába hentegnek, hogy a barát

nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele, suhan a légen át a hang, ez hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele, vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk de ragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats, közben szórakoztat a Néprádió.

nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele, suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele, vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats, közben szórakoztat,

0: vollkommene Beleuchtung mit Tungsramlampen.
1: Babis Mihály elmondja esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

0: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelyes Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
1: Abstain.
2: Oh, good morning.

Egy szerelme fenn a színpadon, aki csodoroz árszáguld a tengeren, nem áll meg, nem pihen, ilyen sokszor az élet. Aki csodoroz ár, nincs annak jó barát, elfojtja sóhaját, ilyen sokszor az élet.

Naponta forróbb a siker, attól tudál, a már kivár. Kis Zsorzsom, nékünk válni kell. Aki csodorod áll,

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

tudom már, hogy minek becézzem, hisz mindennek becéztem már magát. Volt kutyuka, volt frutyika, sőt furtyó, minek is becézzem hát. Ha azt susogom, kicsi krokodílom, vagy azt rebegem, nyiszi nyuszikám, vagy tegyük fel, hogy masolának hívom, mosolyogni nem fog rám. Talán, talán a lexikonban akad egy édes szó, de tán e szó csak Mexikóban spanyolul mondható. Én nem tudom már, hogy minek becézzem, hisz mindennek becéztem már magát. Volt kutyuka, volt prutyika, sőt purtyó.

Devlet dost ester mind, o kettőnk veszte, a lelkünk egybefor.

ha drágai még bennem remek, de hozzád én többé nem megyek, ne kérded, úgyis tudod miért.

minden teret. Hagytott a régi babád, vagy tüstént mehet, kettői úgy sem lehet.

gestehen. Sutherland hat Nancy.

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

kisladi, mert a babám is kint lakik, de csuda jó, rivivió lesz kint. Muri mesét lesz szombaton, a fizetése ott hagyom, az ami gond, kicsike pont lesz mint. Pár fakír véget nem lesz, csend, hajnali húzza a csend. Bent, hogy van a Dunán egy kis ladik, s mer a babám is kint lakik, de csuda jó,

csókolta, cselnimult az zongorán a húr. 16 éves volt és szőke, csak hatodikába járt, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta jut imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon a zongorán.

baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizoform. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

mosolyban, mosolyban voltam boldog is, meg zokogtam. Ehhez tán jogom van, hogy elmondjam. Mosolyban, mosolyban egy

szereti őket, a gyenge nőket, és hiába főzik a szívét. A putifár nép partnere óta a földön állítólag ilyesmi nem volt még. Szegény kis Pippo nem tudja azt, hogy hát mit szeretnek

kezemhez írsz, vagy ha mosolygó szemedbe nézel. Sokszor magam sem hiszem, hogy szíved már csak az enyém.

0: bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
0: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
2: This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.

Sabun, Sabun, Şinel, Sabun, Binel, Sabah, Genel.